0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió magyar ajkú hallgatóit május 19-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária köszönti Önöket, kellemes időtöltést kívánok. Röviden a mai tartalomból. Andrej Plenković miniszterelnök a Papuk kapuja projektem. 35 évvel ezelőtt a mai napon történelmi népszavazást tartottak Horvátország függetlenségéről. A számviteli törvény módosításai enyhítik a vállalkozók adminisztratív terheit. Varasdi megyében idén 254 ezer eurót fektetnek be a sportfejlesztésbe, és Teherán benyújtotta a legújabb békejavaslatát Washingtonnak. Mai riportunk pedig a hétvégi Várdaróci vadász találkozóról érkezett.
1: Híreink következnek.
0: A Papuk kapuja projekt záró konferenciáját az azonos nevű új fogadópont megnyitójával ma rendezték meg. Ez a modern látogatóközpont oktatás és a helyi termékek népszerűsítése a fenntartható turizmusra és a helyi közösségfejlesztésre összpontosít Verőce, Drávamente és Pozsega Szlavónia megyékben. A rendezvényt pedig hivatalosan ma délelőtt Andrej Plenković miniszterelnök nyitotta meg és avatta fel egy szimbolikus szalagátvágó ünnepséggel. 35 évvel ezelőtt történelmi népszavazást tartottak Horvátország függetlenségéről, amelyen az ország polgárai döntöttek az ország jövőjéről. Az első többpárti és demokratikus választások, valamint az első modern horvát parlament megalakulása után egy évvel megtartott 1991. május 19-ei népszavazás utat nyitott a függetlenségről és a szuverenitásról szóló parlamenti döntéseknek ugyanazon év júniusában és októberében. Gordán Jandrokovics, a parlament elnöke ma ez alkalomból kijelentette, hogy 1991. május 19-e a horvát történelem egyik kulcsfontosságú dátuma, és az ezen a napon tartott népszavazás a horvát nép demokratikus akaratának az emlékműve. Óvatos volt a kereskedés ma reggel a zágrábi tőzsdén, amit a tegnapinál alacsonyabb forgalom is jelez. A Krobex indexek stagnáltak. A legnagyobb, több mint 300 ezer eurós forgalmat a Koncsár részvényeivel érték el, amelyek árfolyama 0,3%-kal rekordnak számító 907 euróra emelkedett. Matej Bule, a pénzügyminisztérium államtitkára kijelentette, hogy a számviteli törvény módosításai a vállalkozók adminisztratív terheinek enyhítését célozzák. Számos kis- és középvállalkozásnak a továbbiakban semmilyen módon nem kell beszámolnia a fenntarthatóságról. Ezt a valóban legnagyobb vállalatokra csökkentjük, amelyek a legnagyobb hatással vannak az éghajlatra és a környezetre, mondta Bule, miközben a számviteli törvény módosításait ismertette a horvát parlamentben. Varasdi megyében idén 254 ezer eurót fektetnek be a sport fejlesztésébe, az edzők szakmai munkájába és a 18 év alatti fiatalok sporttevékenységébe. A partnerségi megállapodást pedig ma írták alá. A helyi és regionális önkormányzatok érdekeit szolgáló sportfejlesztési program megvalósításáról szóló partnerségi megállapodást, amelyet a Turisztikai és Sportminisztérium társfinanszírozza a megyei sportközösségével, közösségeken keresztül. Kresimir Csop, a Varasdi megyei sportközösség elnöke és a forrásokból részesülő sportklubok képviselői írták alá. Teherán legújabb békejavaslata, amelyet benyújtott Washingtonnak, tartalmazza a konfliktus minden fronton történő befejezését, beleértve Libanont is, az amerikai csapatok kivonását az Iránhoz közeli területekről, valamint az amerikai-izraeli háború okozta károk megtérítését, közölte az állami média. Kazem Garibabadi, Irán külügyminiszter helyettes elmondta, hogy Teherán a szankciók feloldását, a befagyasztott pénzeszközöket eszközök felszabadítását és az amerikai tengeri blokkád megszüntetését követeli. Az iráni jelentésekben leírt feltételek nem sokat változtak Irán korábbi ajánlatához képest, mely a Donald Trump amerikai elnök a múlt héten a hulladék szóval jellemzett, írja a Reuters.

0: A hétvégén hatodik alkalommal rendezte meg a Várdaróci Vatkan Vadásztársaság azt a vadásztalálkozót, amelyen a Bejéi járás és Eszék-Baranya megye vadásztársaságai vesznek részt. A rendezvényen vad trófea kiállítás, gazdag gasztronómiai kínálat, gyereksarok tombola és vadpörkölt főzőverseny várta az idelátogatókat. A házigazda vadásztársaság elnöke dr. Tékány Lajos.
1: Elérkeztünk ugye a május 3. szombatjára, ahol folytatjuk a immár 6. vadász napunkat, ugye, amiket meg kell tartani, 6. a sorrendben. Még nem mondom ki, hogy már tradicionális, de hát igyekszünk ahhoz, hogy egy hagyománnyá alakuljon ki a Bejéi járásban. Ez hiányzott még valahol a sorból, mindenki elfoglalta a saját helyét, ugyan halásznapokkal, paprikanapokkal, a járási napokkal mi beálltunk ebbe sorba, hogy ezzel is bővítsük a Bejéi járás turisztikai programját, és büszkék legyünk a mi járásunk természet adott tulajdonságaira. Sajnos picit közbeavatkozott a korán megjelent afrikai sertéspest is a helyzetünkbe, picit megváltoztatta az elképzelt programunknak a megvalósítását, de igyekeztünk a törvényben leírt szabályzatot is betartani, és a vadásztársaságnak a hagyományos vadászat konyhai kínálataikat is megtartani. Gondolok itt a közös csobanászfőzésre, ugye, gondolok itt a verseny, megtartott versenyekre, a 30 bakrács főzőversenyére szélesíteni akartunk. Ebbe az évbe a hagyományos gyermeksarkot is nem tudtuk tökéletesen elvégezni. Közben járt az időjárás, kellemetlen időjárás, ide érkezett a májusi eső, persze májusi eső aranyatér mindenképpen a fölműveléseknek. Nekünk is nagyon szurkolunk, mert vadászoknak nem számít az eső, viszont a látogatónknak onnan inkább számított, de szép számban megjelentek, igyekeztünk megteremteni azokat a létesítményeket, hogy ők se álszanak. A hagyományos szabadba főzést átrendeztük a sátorok alján, próbáltuk a szép zenével ezt gazdagítani, ugyanúgy megtartottuk a díjakat kiosztani, az aranyérmet, az ezüstérmet és a bronzérmet, az elejtett vadakra, amelyekre a mi járásunk vadászai is büszkék lehetnek. Ugye itt nem csak a szarvas, nem csak a vaddisznó, hanem a ragadozók is, ugye, amik aranyérmes, hiszen a ragadozókat ugye a természetnek kellene, hogy szabályozza, viszont a túlszaporodásra itt van a vadásztársaság, nekünk a kötelességünk a túlszaporodást gyérítsük, hogy a hagyományos vad gazdálkodásunknak az utódait méltányosan tudjanak a fölnevelni. Gondolok itt a fáce nevelésre, a nyulak nevelésére, az őz nevelésére, amiket ezek a predátorok, ugye, ragadozók maguké fognak elhíteni. A támogatóinknak a névsora évről évre szaporodik, nagyon sok támogatónk van, továbbra is a Bejéi járás a legnagyobb támogatónk, ők ismertek legelőször föl bennünket, ugye, hogy mit akarunk csinálni, maximálisan támogatnak bennünket, ugyanúgy a kultúregyesületik is, ugyanúgy a turisztikai egyesületik is. Persze ez a kör szélesedett a Horvátországi Magyarok Szövetségének a jelenlétével is. A Jankovics úr most nem tudott itt tenni, valahol szolgálati úton van. Ugyanúgy az eszéki járás is támogatott bennünket, az eszéki város támogatott bennünket, az eszéki és a Baranyai Vadásztársaság elnöke is támogatott bennünket, a Horvátországi Vadásztársaságnak a szövetsége is támogatott bennünket. Igazából mindenki felismerte a tevékenységünknek is azt, hogy mit is szeretnénk volna ezzel bemutatni. Tettem, hogy a jövedelmezésünknek a növekedése volt a cél, hanem ennek a járásnak a gazdag természeti adottságait, hogy minél jobban megismerjék a széleskörű társaságunk.

0: időjárás jelentés.
1: Ma mérsékelten napos volt az idő, délután többfelé alakultak ki záporok és zivatarok. A nappali hőmérséklet 22-23 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 21 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 40%, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló lesz az időjárás, éjszaka 5 és 10 Celsius fok között, nappal pedig 20 és 25 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!